Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

szerettem, reggelre összetömörül. Jól vagyok, egész nap ezt mondtam. Este csak megvagyok, egy kicsit kapottam. Szédülök veled a tengelyed körül. Téged választalak magamnak bűn.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

FM 87.6.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new song.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan. Ugye?

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.

0: nem baj. Hajrá magyarok, magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
1: Fun FM rádió.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: magyar, ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar, ez a magyar zenék órája.

0: A sütőtök az ősz szuper élelmiszere kerül terítékre a Székely Konyha és Kert gasztromagazin e-havi lapszámában. Sütőtökös leves, főétel és desszert is készült szakácsaink konyhájában. Már nem ragú, de nem is leves. Kelemen Éva mutatja be ízletes borjú ragú levesét. Miben mit ígyunk? Számít egyáltalán a pohár? Borrovatunk pohárhatározóval jelentkezik. Desszertként bajorperecet és marcipános almás süteményt ajánlunk. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Ha friss húsról van szó, a Lidl-nél tudod, hogy igazán megéri. A hús nagy gondossággal csomagoljuk, a te igényeidhez igazodva adagoljuk, te választod ki a megfelelő mennyiséget, és kedvező áron élvezheted a frissességet.
3: Ezért bízom benne, mert a Lidl-től van.
2: Használd ki az új, még kedvezőbb állandó árakat, akció nélkül is. A Lidl-nél a cson nélküli sertés lapocka 100 gramonként 1,89 bani, és a bőr nélküli sertés has 100 gramonként 2,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 leértékben Sika és Adeplus termékeket a Dedeman áruházban, a dedeman.ro oldalon vagy a Dedeman alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 leértékű Dedeman ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplus, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedeman.ro oldalon.
5: Reklámot hallottak.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a fehér grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és az avokádó darabja 3 lej 49 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy minden évszakra felkészítsd az udvart, a Dedemánban most különböző fajtájú gyümölcsfák már 15 lej 99 banitól elérhetők, és a 13 kW-os Grünmann gázüzemű teraszfűtő csak 779 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
3: Félelmet.
4: Csodálatot.
3: Szeretetet.
2: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvatico Pi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
5: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
6: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
7: Reklámot hallottak.

Zürich, Fan FM.

0: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Ha friss húsról van szó, a Lidl-nél tudod, hogy igazán megéri. A húst nagy gondossággal csomagoljuk, a te igényeidhez igazodva adagoljuk, te választod ki a megfelelő mennyiséget, és kedvező áron élvezheted a frissességet.
4: Ezért bízom benne, mert a Lidl-től van.
3: Használd ki az új, még kedvezőbb állandó árakat, akció nélkül is. A Lidl-nél a cson nélküli sertés lapocka 100 gramonként 1,89 bani, és a bőr nélküli sertés has 100 gramonként 2,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
6: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
7: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Az ordogulás mindenkinél előfordulhat. A Ring Szilhás spray megszünteti az ordogulást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan 5 percen belül érezhető és akár 10 órán át is eltart. Ring Szilhá a felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek. Ring Szilhá a 2 és 12 év közötti gyermekeknek. Naponta 3-szor alkalmazható, maximum 7 napon át. Ezek a gyógyszerek xilometazolin tartalmaznak és vén nélkül kaphatóak. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt szavatosságú és vagy nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Pádudenről cselési grippa gyorsan enyhíti a lázat, ordogulás, torok és fejfájást, páinfluenza, pámegfázás. Ez egy gyógyszer. Használat előtt olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Homok, vesekő. Az uraktív litó hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
1: Te Józsi, megint a 3 literes befőttes üvegekbe akarod eltenni a 100 kiló káposztát? Az almát mi beszeded le? S a szilvet miben döglesztett be?
2: Nyugalom, idén nem sakkozok. Beugrom a Hárplászba és elhozom a rendes méreteket.
3: Nyakadon a szüreti szezon meg az eltedés, de kicsik a hordóid és nincs ami beszedni a gyümölcsöt. Nem éricskéj, inkább tárazd be! A Hardplast üzletében mindent megtalálsz. Hordókat, bidonokat és ládákat, a kicsitől a hatalmasig. Gyere be hozzánk, Csíkszereda a Hargita utca 69. Hardplast, mert a jó termésnek rendes edény kell.
0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Reklámot hallottak.
5: Fun FM.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás. Apakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern homlokzat, a Dedemánban most a 25 kilós cseresznyi dekoratív vakolat csak 189 lej per vödör. Ráadásul 8 vödör vásárlása esetén egy 16 literes CT16-os alapozót kapsz ajándékba. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a fehér grillcsiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és az avokádó darabja 3 lej 49 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a fehér grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és az avokádó darabja 3 lej 49 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A sütőtök az ősz szuper élelmiszere kerül terítékre a Székely Konyha és Kert gasztromagazin e-havi lapszámában. Sütőtökös leves, főétel és desszert is készült szakácsaink konyhájában. Már nem ragú, de nem is leves. Kelemen Éva mutatja be ízletes borjú ragú levesét. Miben mit ígyunk? Számít egyáltalán a pohár? Borrovatunk pohárhatározóval jelentkezik. Desszertként bajorperecet és marcipános almás süteményt ajánlunk. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
2: Reklámot hallottak.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a ház hatékony szigetelése, a Dedemánban most a 750 ml-es Sika Boom 582-es Fonfix poliuretánhab polisztirolhoz csak 39 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
4: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.

0: A Ringsil HA spray megszünteti az ordugolást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan, 5 percen belül érezhető, és akár 10 órán át is eltart. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Te Józsi, megint a 3 literes befőttes üvegekbe akarod eltenni a 100 kiló káposztát? Az almát mi beszeded le? S a szilved miben döglezted be?
2: Nyugalom, idén nem sakkozok. Beugrom a Hárplászba és elhozom a rendes méreteket.
3: Nyakadon a szüreti szezon meg az eltelés, de kicsik a hordóid és nincs amibe szedni a gyümölcsöt. Nem éricské, inkább tárazd be! A Hardplast üzletében mindent megtalálsz. Hordókat, bidonokat és ládákat, a kicsitől a hatalmasig. Gyere be hozzánk, Csíkszereda a Hargita utca 69. Hardplast, mert a jó termésnek rendesedén kell.
4: Paduden röcsálesi gripa gyorsan enyhíti a lázat, ordogulás, torok és fejfájást, páinfluenza, pálmegfázás. Ez egy gyógyszer. Használat előtt olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
1: Félelmet.
2: Csodálatot.
1: Szeretetet.
0: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvat Copy 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy minden évszakra felkészítsd az udvart, a Dedemánban most különböző fajtájú gyümölcsfák már 15,99 banitól elérhetők, és a 13 kW-os Grünmann gázüzemű teraszfűtő csak 779 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Ha friss húsról van szó, a Lidl-nél tudod, hogy igazán megéri. A húst nagy gondossággal csomagoljuk, a te igényeidhez igazodva adagoljuk, te választod ki a megfelelő mennyiséget, és kedvező áron élvezheted a frissességet.
5: Ezért bízom benne, mert a Lidl-től van.
4: Használd ki az új, még kedvezőbb állandó árakat, akció nélkül is. A Lidl-nél a cson nélküli sertés lapocka 100 gramonként 1,89 bani, és a bőr nélküli sertés has 100 gramonként 2,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
6: Reklámot hallottak.

0: a Hargita, hegy, a nyerges, tető, a Fun FM, rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM rádió.

0: Ha friss húsról van szó, a Lidl-nél tudod, hogy igazán megéri. A húst nagy gondossággal csomagoljuk, a te igényeidhez igazodva adagoljuk, te választod ki a megfelelő mennyiséget, és kedvező áron élvezheted a frissességet.
1: Ezért bízom benne, mert a Lidl-től van.
0: Használd ki az új, még kedvezőbb állandó árakat, akció nélkül is. A Lidl-nél a cson nélküli sertés lapocka 100 gramonként 1,89 bani, és a bőr nélküli sertés has 100 gramonként 2,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: szárnya.
1: Csak a legjobb.
2: Csak a legjobb.
1: Csak változatosan.
2: Változatosan.
1: Csak a Fun FM-en. 87.6
2: Csíksz.

0: A zenei változatosságra vágysz.
1: Jó helyen jársz. Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok. Ez itt a legújabb dalom.
2: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Ez a 87.6.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: A sütőtök az ősz szuper élelmiszere kerül terítékre a Székely Konyha és Kert gasztromagazin e-havi lapszámában. Sütőtökös leves, főétel és desszert is készült szakácsaink konyhájában. Már nem ragú, de nem is leves. Kelemen Éva mutatja be ízletes borjú ragú levesét. Miben mit ígyunk? Számít egyáltalán a pohár? Borrovatunk pohárhatározóval jelentkezik. Desszertként bajorperecet és marcipános almás süteményt ajánlunk. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
1: Te Józsi, megint a 3 literes befőttes üvegekbe akarod eltenni a 100 kiló káposztát? Az almát mi beszeded le? S a szilvát miben dögleszted be?
2: Nyugalom, idén nem sakkozok. Beugrom a Harplastba és elhozom a rendes méreteket.
3: Nyakadon a szüreti szezon meg az eltelés, de kicsik a hordóid és nincs ami beszedni a gyümölcsöt. Nem éricskéj, inkább tárazd be! A Hardplast üzletében mindent megtalálsz. Hordókat, bidonokat és ládákat, a kicsitől a hatalmasig. Gyere be hozzánk, Csíkszereda, Hargita utca 69. Hardplast, mert a jó termésnek rendesedén kell.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
5: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak.

Fűtől fülig Fanefem. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

90-es évjárat 9-től minden szerdán a Fan FM rádióban.

Homok vesekő. Az Uraktivlitó hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépj túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Rósi, megint a 3 literes befőttes üvegekbe akarod eltenni a 100 kiló káposztát? Az almát mi beszeded le? S a szilvet miben döglezted be?
1: Nyugalom, idén nem sakkozok. Beugrom a Hárplasztba és elhozom a rendes méreteket.
2: Nyakadon a szüreti szezon meg az eltedés, de kicsik a hordóid és nincs amibe szedni a gyümölcsöt. Nem éricskéj, inkább tárazd be! A Hardplast üzletében mindent megtalálsz. Hordókat, bidonokat és ládákat, a kicsitől a hatalmasig. Gyere be hozzánk, Csíkszereda a Hargita utca 69. Hardplast, mert a jó termésnek rendes edény kell.

0: A sütőtök az ősz szuper élelmiszere került terítékre a Székely Konyha és Kert gasztromagazin e-havi lapszámában. Sütőtökös leves, főétel és desszert is készült szakácsaink konyhájában. Már nem ragú, de nem is leves. Kelemen Éva mutatja be ízletes borjú ragú levesét. Miben mit ígyunk? Számít egyáltalán a pohár? Borrovatunk pohárhatározóval jelentkezik. Desszertként bajorperecet és marcipános almás süteményt ajánlunk. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Ezek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM. Egy évtized legjobb dalai. Minden szerdán a Fun FM Rádióban. Ez az évjárat.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a fehér grillcsipergegomba gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és az avokádó darabja 3 lej 49 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
3: Félelmet.
1: Csodálatot.
3: Szeretetet.
2: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza, az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvatico Pi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: A sütőtök az ősz szuper élelmiszere kerül terítékre a Székely Konyha és Kert gasztromagazin e-havi lapszámában. Sütőtökös leves, főétel és desszert is készült szakácsaink konyhájában. Már nem ragú, de nem is leves. Kelemen Éva mutatja be ízletes borjú ragú levesét. Miben mit ígyunk? Számít egyáltalán a pohár? Borrovatunk pohárhatározóval jelentkezik. Desszertként bajorperecet és marcipános almás süteményt ajánlunk. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
1: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a fehér grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani a Lidl Plusszal, és az avokádó darabja 3 lej 49 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: A Ringsil H a spray megszünteti az ordugulást és megkönnyíti a légzést. Hatása gyorsan, 5 percen belül érezhető és akár 10 órán át is eltart. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
6: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, a Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
7: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Benefem Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Pándúden recsálesi gripa gyorsan enyhíti a lázat, ordogulást, torok és fejfájást. Páinfluenza, pálmegfázás. Ez egy gyógyszer. Használat előtt olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Te Józsi, megint a 3 literes befőttes üvegekbe akarod eltenni a 100 kiló káposztát? Az almát mibe szeded le? S a szilvet miben döglezted be?
2: Nyugalom, idén nem sakkozok. Beugrom a Harplastba és elhozom a rendes méreteket.
3: Nyakadon a szüreti szezon meg az eltelés, de kicsik a hordóid és nincs amit beszedni a gyümölcsöt. Nem éricskéj, inkább tárazd be! A Hardplast üzletében mindent megtalálsz. Hordókat, bidonokat és ládákat, a kicsitől a hatalmasig. Gyere be hozzánk, Csíkszereda, a Hargita utca 69. Hardplast, mert a jó termésnek rendes edény kell.
4: Ha friss húsról van szó, a Lidl-nél tudod, hogy igazán megéri. A hús nagy gondossággal csomagoljuk, a te igényeidhez igazodva adagoljuk, te választod ki a megfelelő mennyiséget, és kedvező áron élvezheted a frissességet.
5: Ezért bízom benne, mert a Lidl-től van.
4: Használd ki az új, még kedvezőbb állandó árakat, akció nélkül is. A Lidl-nél a cson nélküli sertés lapocka 100 gramonként 1,89 bani, és a bőr nélküli sertés has 100 gramonként 2,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
6: Reklámot hallottak.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.
4: You used to call me on my... You used to. Yeah.

Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió. Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: Reklámot hallottak.
0: Fun

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Félig.
1: Fun FM Rádió. Félig
0: zene. Félig zene.
2: Fun FM, Fun FM.
0: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Félig zene.
0: Fun FM Rádió.
2: A

0: jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

Mert a magyar zene jó, magyar zenék órája.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az ételben. Kinek füle van, hallja
1: kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az ételben.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

És úgy hiszem, csak a világban annyi baj van, hogy bennem sokszor fájva dobban e kis vérpumpagép. Hány hibánkból betegség lett, a nap is öl már nem csak éget, mondd én, hogy segíthetnék. A föld is néha félő, hogy már nem lesz sok

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól.
1: Kinek füle van, hallja meg! Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
0: FM 87.6 Csíkszereda.

0: nálunk a Mikó Vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM, fülig zene.
1: Fültől fülig. Fun FM.

FM 87.6 Csíkszeredó. Szültől függ. Fun FM

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülixen.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fülig zene.
1: Fülig zene.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: to the hits. All the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.